nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

lehet, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszer

0: Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a komoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A délies szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nyugalom szigetre a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek.

a kórház falai között, írja a Duna Online. Egyszerű beszélgetéssel kezdődött, majd több millió forintos kárral végződött a románc. Az elmúlt napokban újabb feljelentések érkeztek a Fejérvár megyei rendőrségre. A csalók ismét nem válogattak az eszközökben. A csalás hatalmas károkat okozott. A három Fejérvár megyei sértett összesen közel 6 millió forintot veszítette a különböző módszerekkel elkövetett telefonos és internetes átverések, illetve csalások miatt. A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne dőljön be a névtelen ígéreteknek, és semmilyen körülmények között ne adja ki személyes vagy bankkártya adatait. Részletek a FEUR oldalán. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEUR. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEUR portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a FEUR portálon. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint Dunaújvárosban 85%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami a legnagyobb arányú emelkedés az országban. A portál ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a látványos növekedés egy viszonylag alacsony, tavalyi bázishoz képest következett be. A kereslet élénkülése elsősorban a felsőoktatási felvételi eredmények kihirdetésével függ össze, hiszen a Dunaújvárosi Egyetemre felvett hallgatók ezekben a hetekben keresnek albérletet a tanév kezdete előtt. Országos szinten mindössze 6%-kal emelkedett az albérletek iránti érdeklődés, ami elmarad a 2 évvel ezelőtti szezon kezdetétől. Dunaújvárosban jelenleg 145 000 forint a kiadó lakások medián havi bérleti díja. Ez alacsonyabb, mint Debrecenben, Szegeden vagy Győrben, ugyanakkor az elemzés szerint a ponthatárok kihirdetését követő első héten itt sem emelkedtek érdemben az albérletárak, írja Duna Online. Bővül a Szent Pantaleon kórház ellátási palettája Dunaújvárosban, hamarosan megnyílik az új ápolási osztály, ami azoknak nyújt átmeneti segítséget, akik aktív orvosi ellátásra már nem szorulnak, de állapotok miatt továbbra is szakápolást és gondozást igényelnek. Fontos, hogy az igénybevétele térítés köteles, és az ellátási területhez tartozók elsőbséget élveznek. A témáról bővebben ír a FEUR. Ritka és meglepő esettel találkoztak a székesfehérvári szakemberek a hosszú sétatéren egy juharfa gondozása közben. Az öngyulladás következményeit videón is bemutatta a városgondnokság. A hosszú sétatéren álló juharfa belsejében a kiterjedt korhadás következtében öngyulladás alakult ki. A bejegyzés szerint a helyszínre riasztott székesfehérvári tűzoltók eloltották a tüzet, ezt követően pedig a városgondnokság munkatársai kivágták a balesetveszélyessé vált fát. A videó megtekinthető a feol.hu-n. A rendőrség tájékoztatása szerint kedden este nem sokkal 10 óra után érkezett bejelentés arról, hogy egy nő a Velencei tó iszapjában süllyed,
és önerőből már nem tud kijönni. A segélykérés szolgálati

0: rádióján hallotta Pallag József rendőr főtörzászlós, a Gárdonyi Rendőrkapitányság vízi rendőre, aki néhány perccel korábban fejezte be szolgálatát és éppen hazafelé tartott. A rendőr azonnal visszafordult, a helyszínre sietett, ahol egy civil segítségével közösen kimentette a bajba jutott nőt a Velencei tóból. Rövid időn belül megérkeztek a járőrök is, akik a mentőszolgálat kiérkezéséig ellátták és felügyelték a 35 éves dunaújvárosi nőt. A mentők ezt követően további vizsgálatokra kórházba szállították, írja oldalán a Duna Online. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Itt Fejérvár megyében is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek a közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt, jó rövid hétvégét kívánok. Ez most egy naposra sikerült. Augusztus 9-e van. Vasárnap sok boldogságot kívánok az emődöknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 11 perccel. Maxim Levente vagyok. Sonic kezd a Sky-jal, jön a Margaret Island és Brandy is Monikával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, az emődök névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok, kedves ünnepeltek, nem utolsó sorban a világ őslakosainak napja. Az ENSZ 1994 óta hívja fel a figyelmet a benszülött népek jogaira és kultúrájára ezen a dátumon. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Krisztina Aguilerától a Dirty a Best-en.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. A napsütésé lesz a hét utolsó napján a főszerep, felhők szinte alig lesznek az égen. A friss reggelt 30-36 fok közötti kánikula követi, a magasabb értékek délkeleten várhatóak majd. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a The Pussycat Dolls dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új turisztikai rendszert alakít ki a kormány a szakmai szervezetekkel, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, olyan struktúra megteremtésén dolgoznak, amely versenyképesebb, kiszámíthatóbb. A vendéglátás és vendéglátóipar mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon, ezért gazdasági és társadalmi jelentősége egyaránt kiemelkedő. Szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét. A többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáróhajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Becsődölt a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a Szófiai Bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom sziget a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, ami pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forrósága, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Némi kis szél és 30-36 fok közötti maximum mellett telik a vasárnap, a legmelegebb ma is délkeleten lesz, és egy igazán klassz helyen folytatódik a vasárnap reggel DJ Antoine-ékkal. Welcome to Saint-Tropez.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy óra a vasárnap reggelből, hét után is szólnak tovább a legjobb zenék, például a TNT-től. Vagy a Salt & Pepper-től. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó étvégét, jó reggelt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Egyszerű beszélgetéssel kezdődött, majd több millió forintos kárral végződött a románc. Az elmúlt napokban újabb feljelentések érkeztek a Fejérvár megyei rendőrségre. A csalók ismét nem válogattak az eszközökben. A csalás hatalmas károkat okozott. A három Fejérvár megyei sértett összesen

0: Pályáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 26.08.09, a mai dátum az év 221. napja. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Laventa vagyok, a Dario G. Sunshine-ja, előtte még Pixáéktól a balatoni nyár, most pedig Pink dala a Don't Let Me Get Me szól a Besten.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9. napján. A mai az állatkertek napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Én jó pihenést vagy tartalmas programokat kívánok a mai vasárnapra, és közben szólnak az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Mindjárt a Salt-N-Pepa-tól, előtte még a TNT-től, most pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó napjának időjárása a hamarosan induló hír összefoglaló végén hallható. Előjáróban annyit, sok napsütés, 30-36 fok, délkeleten lesz melegebb. Bryan Adams és Mel C is készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja Újhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni egyezmény helyreállítására. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kókainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a Ningpoi repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Múlni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Freol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a FEOL portálon. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Felhők alatt a New Level Empire-től. Egyébként az eredeti 2000-es évek elejé dal címe pedig Dombok felett volt. Maradjunk az utóbbinál, ugyanis felhők nem nagyon lesznek ma az égen. A napsütésé lesz a főszerep. Kis szél, 30-36 fok várható. A lényeg, hogy nem 40, és a 36 is csak az ország délkeleti felében valószínű majd. Megyünk tovább Madonnával, jön a Vóga Besten.

0: Csama. Wow. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra a 90-es és 2000-es éveket a hírek után, például DJ Jazzy Jeffék ikonikus nyári slágerével idézzük meg. Zenél majd a Back to Black is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk nem változott, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a FEOL portálon. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyeik között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó napján, az egynapos

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, azon a napon, amelyen például 1991-ben Amerikában bemutatták a Dupla Dinamit című akciófilmet, amelyben Jean-Claude Van Damme kettős szerepben látható. A belga sztár egy ikerpárt alakít, akik csecsemőkoruktól kedve külön nevelkedtek, és csak felnőttként találkoznak, hogy megbosszulják szüleik halálát. A film remekül szerepelt a mozipénztárakban, és már a megjelenése hetében a nézettségi lista második helyén nyitott, végül pedig Van Damme egyik legemlékezetesebb szerepévé vált, és jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei a mozi emlékek mellé. Blue Cantrell és Sean Paul folytatja.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, ha a legjobb zenék, a Stakaboo folytatja a 8:30-es hírek után, szól mindjárt a Here We Go, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja újhelyre a 3. összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Mérsékelt az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddi félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a három férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét. A többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Ismét megjelent a hantavírus. Ezúttal egy francia-argentin állampolgárnál mutatták ki, miután júliusban turistaként járt Franciaországban. A férfi már jól van, csak enyhe tünetei voltak. Áprilisban egy holland tengerjáróhajón tört ki hantavírus járvány. Az utasok közül 13-an kapták el a kort, 3-an meghaltak. Egyelőre nem tudni, hogy van-e összefüggés a két eset között.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Múlni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Freol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél, az ügy részletei a FEOL portálon. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

talán még megismer. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A rövidke egynapos hétvégén nem lehet okunk panaszra az időjárás tekintetében. Nem lesz 40 fok, hála a jó égnek, csak 30-36, és a 36 is inkább délkeleten valószínű. Szinte alig lesz felhő az égen, így csapadék sem valószínű. Azért egy kis szellő fújdogál majd. Igazán kellemesnek mondható a 40 fokok után, ugye? Mint ahogy a nagyon kellemes dal szól a folytatásban is, jön Altranati és a Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, a friss hírek után pedig olyan előadókkal készülök a következő órában, mint például a TLC, vagy a Blaha Louisiana. Ha dugó baleset van, névnapos emődöt vagy szülinapost ünnepelne, bárki hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülés hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 9 óra elmúlt, Mákszem Levente vagyok. Végre szusszanhatunk, egy kicsit felfrissültünk és pihenhetünk is a rövid hétvége pihenő napján. Ma, augusztus 9-én, vasárnap, a nyár fiai.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap. Ezen a napon, miközben 1957-ben született Melanie Griffith is, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alibi test, a Valami vadság, a Dolgozó lány, vagy a Hiúságok mágiája. A mozis nosztalgia után zenei Backstreet Boys, We've Got It Going On a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mary J. Blige Family Affair című dalával megy tovább a vasárnap reggel. Az a vasárnap, amely a héten az egyetlen pihenő napunk, tegnap munkanap volt, ugye, ha a legtöbbünknek legalábbis, de legalább erre az egy napra az időjárás is oda teszi magát, ami azt jelenti, hogy alig lesz felhő az égen, esni nem fog, 30-36 fok a melegebb értékek délkeleten valószínűek, és lágy szellő is fújdogál. Majd kellemes pihenést, jó időtöltést kívánok!
1: A 90-es

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, 1959-ben például a mai napon született Michael Kors, amerikai divattervező, a róla elnevezett divatmárka létrehozója. És itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Justin Timberlake dala, a Señorita Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a vasárnap reggelnek. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok, és hát jó kirándulást, ha végre kimoccanunk otthonról. Most sem fogunk fázni, de 40 fok sem lesz a kettő között valahol. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig begördül a... On Curtis és Péli Barna, és jön majd Tupac slágere is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak azt tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a három férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Az Európai Bizottság felszólította a Meta és a TikTok közösségi platformokat, hogy határozottabban lépjenek fel a válsághelyzetekben terjedő dezinformációval szemben, a múlt heti ceutai migrációs hullám után. Az Unió illetékes biztosa továbbá azt kérte az internetes cégektől, hogy erősítsék a tény ellenőrzéseiket. Másfél hete több mint 70 ezer illegális bevándorló hatolt be Marokkóba, az Észak-Afrikában fekvő spanyol város területére, részben az interneten terjedő valótlan információk miatt. 900 magyar diák érkezik ma Sátoralja Újhelyre, a harmadik összmagyar középiskolás táborba. A Rákóczi Szövetség rendezvényén a Kárpát-medencéből és a világ számos más pontjáról, egyebek közt az Egyesült Államokból, Kanadából és Kolumbiából gyűlnek össze a fiatalok. Az eseményen 100 lengyel diák is részt vesz. A program célja a nemzeti összetartozás élményének erősítése és az új kapcsolatok építése. Spanyolország visszaállítja az Olaszországból érkezők ellenőrzését a kikötőkben és a repülőtereken. Az intézkedést azért vezetik be, mert az olasz kormány a múlt héten felfüggesztette a Schengeni Egyezmény alkalmazását Spanyolországgal szemben, miután marokkói migránsok tízezrei özönlöttek el egy észak-afrikai spanyol autonóm várost. Madrid közölte, hogy 30 napig fenntartja az ellenőrzéseket és felszólítja Rómát a Schengeni Egyezmény helyreállítására. Több mint 200 km/órás széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Delfin tájfun. Okinawa szigetén 5-en megsérültek, 14 ezer épületben pedig megszűnt az áramszolgáltatás. A vihar jelenleg Kína felé tart. Csöcsiang tartományban a legmagasabb fokozatú riasztást rendelték el, lezárták a kikötőket, a ningpói repülőteret, valamint a turisztikai látványosságokat. Az előrejelzések szerint a tájfun ma este éri el a kínai partokat.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint négy évtizedes, pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, ami pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó pihenést, jó hétvégét kívánok augusztus 9-én, vasárnap.

0: nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. A kegyetlen nyárnak szerencsére vége szakadt, mert hogy a 41,6 fok az valóban embertelen. Ez az új magyarországi melegrekord, és hát ugye a hőkupola alatt született, ha jól emlékszem, csütörtökön, a hét legmelegebb napján. Ma szerencsére ilyesmitől nem kell tartani, 30-36 fok a legmelegebb délkeleten lesz, felhő is alig lesz az égen, közben viszont lágy szellő fúj, és igazán ideális lesz az idő szabadtéri programokhoz, hiszen nem fog esni. Ace of Base és az emlegetett kegyetlen nyár, a Cruise Summer érkezik a Besten.
1: A 90

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, sok boldogságot kívánok annak, aki a születésnapját ünnepli. Egy napon született, nem tudom, tudja-e, Whitney Houstonnal, aki 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot, és aki nem tudná ki ő, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb művésze, a 80-as és 90-es évek első számú pop énekesnője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is jön a vasárnap délelőtt utolsó órája benne olyan könnyed nyári slágerekkel, mint Salomé de Bahiai, vagy Beritől az Ébredj velem. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon Kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Freol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Holnap a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29 és 34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunántúl nyugati, délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen időig érkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Példanélküli volt az összefogás az energiarendszer terhelésének csökkentéséhez, a magyarok 84%-a csatlakozott ehhez. Erről a gazdasági és energetikai miniszter beszélt közösségi oldalán. Kapitány István közölte, 1000 magyarországi nagyvállalat első kérésre cselekedett, önként átszervezte termelését, elhalasztotta az energiaigényes munkafolyamatokat, ennek eredményeképpen több mint 500 megawatttal mérsékelte fogyasztását a legkritikusabb időszakban. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági Miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat, többek között ismét Kinizsipál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
4: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
3: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A mögöttünk álló forró időszakról rappel majd Coolio ebben az órában. Szól a Too Hot, Túl Forró. Kocsikázunk majd Nellyvel, jön a Ride With Me, de csak is a Rizzle Kicks dala után Down With The Trumpets. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó pihenést, jó utat, jó hétvégét kívánok. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok. Az időjárásra nem lehet panasz, hiszen az egynapos rövid hétvégén szinte felhő is alig van az égen, a kegyetlen 40 fokos forróság megszűnt, 30-36 fok a melegebb a délkeleti ország részben várható. Lágy szellő teszi kellemesebbé a vasárnapi kirándulást, strandolást, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek az En Vogue dalával My Love in a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, egy újabb szülinapos, augusztus 9-e van, 1968-ban pedig ezen a napon született Gillian Anderson, amerikai színésznő, világhírre az X-akták című sci-fi szériában tett szert, a szkeptikus FBI ügynök Dana Scully megformálásával, azóta pedig elsősorban olyan tévésorozatok főszereplőjeként láthattuk, mint a Hajsza, a Szexoktatás vagy a Korona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is repült a vasárnap délelőtt, úgyhogy ideje átadnom a stafétát B-német Diának. Pink Stupid Girls című dalával indul a vasárnap délutáni. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus 26-án újra megrendezik a római piknik, ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselő testülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
4: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
3: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Pontonhíd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra. Felhőt alig láthatunk majd az égen, ragyoghat a nap, a hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek, egy-egy zápor, zivatar sem teljesen kizárt. Délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
0: Best

Budapest FM a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, mindjárt a hírekkel, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten, megjelent Isten.
1: Ez a dal már bekészítve, és itt lesz az Outcast is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészül ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon Kórházban, Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni, és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Fritman János, a hegykösségek nemzeti tanácsának elnöke.
5: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyelés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
4: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór került. A mentők 14 embert vizsgáltak meg, közülük 4 felnőttet és 2 gyereket megfigyelésre kórházba vittek. A vizet azóta megtisztították, de az érintett medence valószínűleg holnapig zárva lesz. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jöjjön egy dal, ami a kapcsolat nehézségeiről szól, amely a szerelem bizonytalanságát mutatja be nekünk. Méghozzá 2003-ból indítom az Outkast slágerét, ez pedig nem más, mint a Héjjá. 1 óra múlt, néhány perccel rovolunk tovább a legnagyobb kedvencekkel. Itt a Best FM-en. Én Béni Meddia vagyok, ádiózunk együtt.
0: Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
1: Mesztefe!

0: Best FM legjobb zenék utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt a 2 óra, amit pedig bekészítettem, az nem lesz más, mint Király Viktor és Curtis közösen. Mert a tánc hamarosan a Best FM-ben, az órát pedig ezzel indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Itt Fejérvár megyében is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek a közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást. Tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt. Maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtök Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett ért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén ketten tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Pontonhíd mellett történt, a jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófavédelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnököt, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extrémben triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, a minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Na meg a Why Don't You a Gramofonzitól, a legismertebb dal a 2009-ből, ami bizony rövid idő alatt a klubok kedvencévé vált Európában. A különlegessége az, hogy a Modern House alapokat a régi jazz és swing hangulatával keveri. Így lesz igazán egyedi. Ezzel megyünk tovább, én Béli Mendia vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Sweets for My Sweet-tel megyünk tovább CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dalfeldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Jessie J slágerét hallgattuk, ez volt a Domino, és hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, mindjárt 3 óra van, az órát pedig Crystal Waters és Alex Odino indítja a perceken belül, de addig is itt van a jetlag dala, ez már akarszalagok a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Nyugalom sziget a Szent Pantaleon kórházban köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotás biztosít, 3 különböző vizsgálófejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Holnap a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29 és 34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunántúl nyugati, délnyugati részén. Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Lazulós vasárnap délutánt mindenkinek, és jó pihenést! Ez a 93.1 Best FM, kedves hallgatók, én játszom a legjobb zenéket a következő 3 órában a Dunaújvárosi és környéki hallgatóknak. A mikrofon mögött Molek Csongor, egy örök slágerrel kezdünk, zenél Alex Gaudino, és szól a Destination Calabria.
2: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. A vasárnap délutánból is 3 órát lepörgetünk együtt. Én Molek Csongor vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Már augusztus 9-ét írunk. Roland, Román, János és Emőd napja van. Boldog névnapot nekik. Aki más miatt ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban és a környéken. 81 esztendeje az Egyesült Államok atombombát dobott Nagasakira 3 nappal a hiroshimai támadás után. És 160 esztendeje Xanthusz János természettudós közreműködésével és igazgatásával megnyílt a budapesti állat- és növénykert. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik a mai napon születtek. 112 éve született Budapesten Frissai Ferenc, karmester. 87 éve látott napvilágot Garami József, labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott volt szövetségi kapitánya. És 85 éve született Gyarmati Ágnes, Munkácsy Mihály díjas díszlet és jelmeztervező, egyetemi oktató, az Oscar díjas Mephisto című film jelmeztervezője. Aki ünnepel ma, Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban. Egy molokós láger következik a Besten, a címe The Time Is Now. Yeah.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki éppen vezet, és balesetmentes kilométereket kívánok. A Makádi bekötő úton még mindig számítani kell útszűkületre építési munkák miatt, az 51-112-es 1-es kilométeréről van szó. Aztán Kiskunlacháza Izsák összekötő úton is hasonló a helyzet, az 52-03-ason a 11-es kilométernél útszűkület van érvényben, és végeznek útkarbantartási munkálatokat a 6-oson, ahogy eddig egész héten egyébként, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. A 85-ös és a 95-ös kilométer között útszűkületre számítani kell. Akinek van egyéb útinfója, kérem jelezze felénk, így tudunk mi segíteni a többi közlekedőnek a lehető leggyorsabban. 0630 74 74 777 ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Akon egyik slágerét meghallgatjuk, bár a tempóból visszaveszünk, mivel ez a felvétel most a Lonely.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en. Folytatjuk együtt a vasárnap délutánt azon hallgatókkal, akik maradnak velünk a folytatásban, vagy esetleg most csatlakoztak hozzánk innen Dunaújvárosból. Én Molek Csongor vagyok, mindenkit tisztelettel köszöntök, az első előadó pedig mindjárt Justin Timberlake. Meghallgatjuk ezt a számát. A címe Cry Me a River.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. A forint erősödése miatt negyedével nőtt a használt autók behozatala Magyarországon az év első 7 hónapjában. Az egyik nemzetközi értékesítő cég adatai szerint július végéig több mint 91 ezer import autó kapott magyar rendszámot. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy míg a magyarországi autók előélete ingyenesen ellenőrizhető, a külföldről származó járműveké továbbra is bizonytalan lehet. A kormány döntött arról, hogy 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt 3 hazai repülőtérnek. Idei működéséhez a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér kap segítséget, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A súlyos likviditási gondokkal küzdő társaságok a támogatás nélkül fizetésképtelenné válnának. Súlyos halpusztulást okoz a vízhiány a Réti-Majori és Rétszírasi halastavon. Az elmúlt hetekben 185 tonna hal pusztult el. A közvetlen állományveszteség értéke megközelíti a 200 millió forintot. Az Aranypont Halászati Társaság szerint a helyzet természetvédelmi szempontból is súlyos, mivel a rétszírasi tavak védett területnek számítanak. A cég hatósági felülvizsgálatot kezdeményezett, és a további pusztulás, illetve természetvédelmi károk megelőzését sürgeti. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé Lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbbé tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelte az országos tisztifőorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddél félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Néhány órán belül elfogták a zuglói rendőrök azt a három férfit, akik két egymást követő napon is betörtek ugyanabba, a kerületi iskolába. A nyomozóknak az tűnt fel, hogy a gyanúsítottak az elkövetés helyszínének közelében egy padon ülve várakoztak a lopott nagyméretű hangfalakkal. A rendőrök a három férfit kihallgatták, az 1 millió forint értékű műszaki cikket és szerszámokat pedig visszaadták az intézménynek. Híreink végén az időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És remélhetőleg maradtunk itt a legtöbben a 93.1 Best FM-en. Üdv a hallgatóknak, Dunaújváros és a környék. Lazulunk együtt még 2 órán keresztül, és a legjobb zenét bekészítve a nagy kedvencek hazai és külföldi vonalról egyaránt. A mikrofon mögött Molek Csongor, az első előadó, ahogy mondtam, Justin Timberlake, és szól a Cry Me a River.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat innen Dunói Városból és a környékünkről. Az én nevem Oleg Csongor, és tudják jól, hogy este 6-ig miénk a pálya, vagy késő délután 6 óráig. Megnézzük, hogy holnapra hétfőre milyen időt mondanak a hozzáértők. Hát hajszik, hanem napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel még mindig. És csapadékra kicsi az esély. Viszont a nap második felében már előfordulhat némi futózápor, esetleg zivatar, amitől ismét felfrissülünk, és mérsékelt marad a szélmozgás. A minimum értékek 13-19 fok között alakulnak, nyilván a reggeli hajnali órákban, délután pedig 32-37 fok körül várható a csúcsérték, tehát marad az enyhébb kánikula. Oda kell figyelni a folyadékbevitelre továbbra is, ez talán ilyenkor a legfontosabb, és az, hogy a tűzinapon senki ne tartózkodjon, délelőtt 10 és délután 4 óra között. Már valahogy kibírjuk ezt a hőséget, elméletileg annyira sokáig már nem tart. Avril Lavigne-től szól most egy nagy sláger, a Skater Boy. Hey!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93, egy Best FM, a legjobb zenék. Említettem már infókat korábban azzal kapcsolatban, hogy a rekord alacsony vízállás miatt váratlan és veszélyes eszközök is előkerülnek a Dunából, kedves hallgatók. Viszont nem csak veszélyes, hanem boldogító emlékek is felszínre kerültek az elmúlt időszakban a folyamból városunk határában. Dr. Szabó Antal Tibor, a múzeum régész muzeológusa számolt be. Az infókról az intézmény munkatársai még múlt pénteken tartottak terepszemlét. Tóthi Attila Bubár régésszel a Szalki-sziget körüli Dunaparton, különösen ott, ahol a Pentelei monostor valószínűsíthető. A szemle során nem a monostor területéről ugyan, de a Dunából egy szép római oltárkő töredéke is előkerült, amelyet a felirat tanúsága szerint magának Jupiternek szenteltek. Dr. Szabó Antal Tibor beszámolója szerint kedden újabb kőemlék bukkant elő a Dunából, a múzeum munkatársai továbbra is rendszeresen bejárják a korábban víz alatt álló partszakaszokat, és a bejárás újabb izgalmas felfedezést hozott, ezúttal egy római mészkőtábla töredéke látott napvilágot a folyamból. Vannak fent fotók a leletekről a dunaiváros.com hírportálon. Most poprokkozunk a Maroon 5-val, és szól a Payphone című dal itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en maradtunk még a legtöbben, remélem, és csatlakoztak is hozzánk új hallgatók, őket is nagy szeretettel köszöntöm, meg amúgy mindenkit. Az én nevem Oleg Csongor, és az Úcsó közös óránk indul perceken belül, mégpedig a French Affair egyik nagy slágerével. A dal címe My Heart Goes Boom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Napos száraz időnk lesz, 29-35 fok közötti hőmérséklettel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Visszakapják korábbi nevüket a Magyar Honvédség különböző alakulatai, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy az alapító okirat módosításokat már aláírta, így az elnevezésük egyebek mellett ismét 51. Nagy Sándor József híradó és vezetésbiztosító dandár, 30. Kinizsi Pál páncélozott gyalogdandár és 5. Bocskai István lövész dandár lesz. A tárcavezető arra kérte az állomány tagjait, hogy legyenek büszkék a hadrendi számokra és laktanya alakulat nevekre. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Heves viharok okoztak árvizeket és sárlavinákat Ausztria nyugati részén. A helyi hatóságok szerint sárlavina zúdult le a tiroli Zillertal térségében, valamint több Salzburg tartománybeli településre. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A korábban az Emberi Jogok Európai Bíróságán is dolgozó jogász személyéről titkos szavazással döntött a képviselő csoport. Az országgyűlés kedden választhatja meg az új államfőt. A Fidesz korábban jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelöli a tisztségre. A 35 perces tanórák bevezetését és a házi feladatok mennyiségének korlátozását is javasolja az alsó tagozatosoknak szóló új ajánlás csomagjában az oktatási államtitkár. Kokainé lányi Marietta szerint a 14 pontból álló dokumentum célja a tanulás élményszerűbb tétele és az iskolai mindennapok gyermekközpontú átalakítása. Mérsékelt az országos tiszti főorvos az ország egész területére vonatkozó hőségriasztást, amely keddig félig másodfokúra csökkent. A tartós kánikula miatt továbbra is csúcsjáraton üzemelnek a vízosztópontok és a párakapuk, míg a rendkívüli tűzveszély miatt az egész országban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Híreink végén az időjárásról. Ma országszerte napos száraz időre számíthatunk, csapadék nem várható. A szél többnyire mérsékelt marad, napközben 29 és 35 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A legmelegebb délkeleti területeken a napi középhőmérséklet továbbra is 25 fok fölött alakulhat.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsere program most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93 egy Best FM-en. Szeretettel köszöntök mindenki Dunaújvárosból és a vonzás körzetből. Remélem jó sokan csatlakoztak hozzánk így vasárnap késő délután, nem sok van már a hétvégéből sajnálatos módon, de általában ilyen tempóval pörög. Ahogy a jó hangulat miatt is a Best FM-en az idő. A mikrofonnál Molek Csongor, a French Effort zenél.
0: 93 egy Best

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, kedves dunaújvárosi autósok, végeznek munkákat a környéken, még mindig például a 62-29-esen. Dunaföldvár-Németkér összekötő úton az 5-ös és a 20-as kilométer között útszűkületre kell számítani, és Kiskunlac-Háza-Izsák összekötő úton szintén az 52-03-ason végeznek útkarbantartási munkákat. A 16-os és az 56-os kilométer között itt is útszűkület van érvényben. Hogy még hol? Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Jön most egy Black Eyed Peas felvétel, meghallgatjuk a Besten a Where is the Love című slágert.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék Dunai városban és a környéken. Kedves hallgatók, újabb sikeres állomásához érkezett a DLS Jó Szívből Dunai Városért akciócsoportjának. Immár hagyományos, egy csepp frissítő mindenkinek jótékonysági kezdeményezése. Még kedden délután az önkéntesek a Dunai városi egyes számú posta előtti téren várták a járókelőket, ahol a nap legmelegebb óráiban ingyenes frissítőkkel segítették a hőség elviselését. A szervezők 200 adag fagyit, 500 palack kiéghideg ásványvizet, alkoholmentes sört, 18 kg friss gyümölcsöt, valamint a gyermekek számára gyümölcsszörpöt és további meglepetéseket osztottak szét. A kezdeményezés célja ezúttal is az volt, hogy a város lakói, különösen az idősek, a családok, a munkából vagy ügyintézésből hazafelé tartók és minden arra járó egy kis felfrissülést, odafigyelést és emberi törődést kapjanak a rendkívüli nyári forróságban. A beszámoló fent van fotókkal a dunaiváros.com hírportálon. Nos, Tiziano Ferro, Perdono című nagyslágerét játszom.

Ez továbbra is a 93.1 West FM. A legjobb zenéket pörgettük eddig is, kedves dunói városi hallgatók, viszont én lassan búcsúzom vasárnapra. A Heavy D and the Boys zenél, és szól a Now That We Found Love című felvételük. Ez a búcsúsláger. Köszi szépen a közreműködést mindenkinek. Hát holnap találkozunk legközelebb, hétfő jelentkezem majd a délutáni órákban, 3-tól itt vagyok, maradjanak a Beszten, a folytatásban is bátran. Jó pihenést kívánok és kellemes késő délutánt, lassan-lassan kora estét, Molek Csongort hallották, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nyugalom szigete a Szent Pantaleon kórházban. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon kórházban, Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabadidejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, amíg pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. 2,5 millió forintot és aranyékszereket csaltak ki egy dunaföldvári nőtől, miután elhitették vele, hogy a fia súlyos balesetet okozott. Az édesanyának már későn esett le az átverés. A dunaföldvári nőt árrendőr, síró hangot utánzó csaló és egy magát ügyvédnek kiadó férfi is biztosította a történtek valódiságáról. Az asszonyt augusztus 5-én délután hívta fel egy férfi, aki rendőrnek adta ki magát, azt állította, hogy az édesanya fia elgázolt egy 5 éves kislányt, akinek az életéért éppen küzdenek a súlyos balesetnél. Az ügy részletei a Feol portálon. Jóha tudják a fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Holnap a front mögött már frissebb lesz a hajnal, 15 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben pedig 29 és 34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat néhol a Dunán túl nyugati, délnyugati részén. Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkinerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekeresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillange és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, itt a vasárnapi rezidensünket DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Best.

És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Kun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Limi Fit Kun, ő pedig Slim Fit Szabi szombatról, hiphopal és RM-ivel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a Feol portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Óvatosságra int a Vízitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. A meteorológusok szerint érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokkal többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között várható. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munkai idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
4: Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
3: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra, a palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég, hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekereszt úton. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, remélem minden rendben volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle az utolsó 4 órában. Most a Soul Searcher kezd, ez a Feeling Love.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha tehetném, akkor én törvénybe hoznám, hogy tanítani kéne Christina Aguilera felfogását. És miért is? Hát azért, mert az ember nem foglalkozik másoknak a véleményével, hanem úgy éli az életét, ahogy neki tetszik, úgy öltözködik, ahogy neki jó, és úgy változtatja épp az alakját, hogy most duci vagy éppen vékony, ahogy úgymond kényelmes neki. És ez a jó. Magunkkal kell foglalkozni, nem másokkal, és a magunk véleményére kell adni, nem másére. Ennyi. Jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy csinált pár világslágert, úgy döntött a svéd per iráni szupermogul Árás, hogy inkább most már a feltörekvő tehetségeknek segít abban, hogy megtalálják az útjukat, a hangjukat, a zenéjüket és a kifejező eszközeiket, és valamilyen szinten azért ez megsüvegelendő. Na, akkor jön az egyik nagy dala, ami így befutott Európában, ez kérem szépen a Rebekával közös Temptation.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 50 Cent egyszer gondolt egy nagyot, és ki volt akadva azon, hogy az emberek szó szerint nagyon sok pénzt fizetnek vízért, úgyhogy gondolta, hogy neki is lesz egy. Azt nem mondta meg pontosan, hogy mennyit keresett a saját ásványvíz márkájával, de egy ilyen nagy mosoly mellett azt mondta, hogy egy olyan 7-8 nulla van a szám mögött. Azért az dollárba, hát elég kemény. Na, az, atyavilág, bele is borzongtam. Jön a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevésse 9 óra előtt még bőven van arra idő, hogy érkezzen az az angol zenekar, Csajbanda, akikért szó szerint már lassan tüntetnek a rajongók, hogy hol van az új lemez, hol vannak az új dalok. Ők a Sugar Babes, és jön a Hole in the Head, előttük viszont érkezik a Rascal Flatts, ez a Life is a Highway.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodönt a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdon, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is, és ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meghálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy még 3 óra van hátra ebből a hétvégéből, telepakolva a legjobb zenéken, nyugi, nyugi, nyugi, jön most Naughty Boy, és kezdi az órát a La La La.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem, hogyha lehetne egy ilyen listát tenni, hogy melyik a világ legszexibb dala, akkor biztos, hogy a következő benne lenne. Nem, hogy a top 10-ben, de szerintem a top 5-ben, de én azt mondom, hogy legalább dobogós. En Vogue érkezik, ez a Free Your Mind. Mindenki tudja, miről beszélek. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mondjuk kételkedne abba, hogy mekkora tehetség volt Amy Winehouse, akkor hallgassa meg a következő sztorit. Egyszer ment egy koncertre, teljes mértékben kiment a fejéből, hogy koncert lesz, és az összes dalt és azoknak szövegeit a metrón memorizálta, és lehozta patentul az egész fellépést. Úgyhogy ennyire volt ő nagy sztár, meg ennyire volt ő kemény, és ennyire volt tehetséges. Jön a Mark Ronsonnal közös Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő duótól szerintem férfi szem nem marad szárazon, és nem csak a hangtól, hanem a látványtól is. Kell még magyarázni? Beyoncé és Shakira. A daluk pedig a Beautiful Liar. Ennyi, tényleg patent, tökéletes.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: 500 000 plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sportos nyelven az első félidőnek vége, viszont indul a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva. A Freemasons kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez nem más, mint az Uninvited.
3: Ez a

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy segítsünk azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz 10-én Lőrinc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Amadeuszokat, a Biankákat, a Csillákat, az Enzókat, a Lórándokat és a Rolandokat. Azt hiszem, azokat tegnap is fel lehetett köszönteni. Na mindegy, egy a lényeg, hogy előbb hallottátok, ezeket a neveket lehet volna felköszönteni névnap alkalmából, és pont. Nálunk pedig most jön a Savage Garden, ez a Truly, Medley, Deeply.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy végig buliszta az egész életét, és állandóan ilyen pörgős, pattogós bulis dalokat csinált, Fergie úgy gondolta, ha már egyszer kivált a Black Eyed Peas-ből, akkor csináljon egy lassabb dalt. Ez lett a Big Girls Don't Cry, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, hogyha kevése 11 óra előtt valaki azt mondja, hogy have a nice day, tehát legyen szép napod, akkor legyen szép napod és kész. Ha meg Bon Jovi mondja, akkor meg kötelező, hogy szép napod legyen, mondjuk a holnapi. És pont, jön a have a nice day.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indul az utolsó órája ennek a csodás hétvégének, úgyhogy kapjuk össze magunkat, dörzsöljük meg a szemünket, rázzuk meg magunkat, mert ezt még ki kell bírni, és pont. Az órát Justin Timberlake és Timbaland kezdi, ez a Sexy Back. Mekkora sláger volt ez?
1: Ez a Night Shift

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Na, akkor nézzük meg, hogy holnap milyen idő vár ránk. Egy biztos, hogy nem fogunk fázni, hiszen 20 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, elég durva kánikula már megint, és éppen, hogy csak pár felhő lesz az égen, úgyhogy még a lehűlésre meg az esőre várni kell, attól függetlenül nyár van, úgyhogy élvezzük ki, mert utána jön az ősz meg a tél, és akkor meg már hiányozni fog a meleg, és pont. Will Smith jön most nálunk, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, kevés olyan ember van, aki annyira tehetséges, hogy amikor unatkozik, akkor kipróbálja az új gitárját az új erősítővel, és így pengeti jobbra-balra, majd csinál egy világslágert. Ő Lenny Kravitz, és amúgy az említett a Fly Away volt, viszont most egy másik jön, ez a The Chamber.

0: We gonna celebrate, we gonna celebrate.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is. James Blunt érkezik nálunk, ez a Bonfire Heart. Your mouth.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két nap éjszakáin, és hát remélem, hogy jövő héten is ez fog történni, úgyhogy várlak titeket vissza. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi, és persze élvezzétek az életet. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.